0: 25-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A hammese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budát

Ács. Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: nem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok, ezután a választott, illetve a szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás-átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása jövőre járt volna le, hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. A hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: Melletted.
3: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Ma a történelemírásbelivel folytatódik az érettségi. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása, több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Megbízatása a jövőre járt volna le. Hivatali feladatait július 31-ig látja el. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán és egyéb országok erre irányuló kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: 7 óra múlt néhány perccel, ez már a reggel is starter a Trio FM napindítója május 6-án szerdán, amikor is köszöntjük névnapjukon az Ivetteket, a Tamarákat, illetve a Fridákat. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek. A Jászság kedvenceivel, friss információkkal belevágunk a szerda reggelbe. Kívánok mindenkinek kellemes időtöltést a Trio FM mai műsorához is. A mikrofonnál Délik Pálinkás Zsolt.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: Ez a Trigu FM, a Jelseg Rádiója. Nézzük, milyen időre számíthatunk ma a térségünkben. Marad a szeles és szinte nyáriasan meleg idő, bár ma a napsütés már többször zavarhatják fel, ők esőre még nem kell készülnünk. A délnyugati szél viszont néhol élénk marad, néhol erős szélökések is lehetnek. A csúcsérték 25 fok körül valószínű, még éjszaka 13 fokig hűl majd le a levegő. Csütörtökön pedig már többfelé várható zápor és zivatar, a szél pedig viharossá fokozódhat. A hőmérséklet továbbra is kellemes lesz, 23 fok maximumokkal számolhatunk. Pénteken és szombaton ismét több napsütésre van kilátás, de elszórtan még kialakulhatnak frissítő záporok. A hétvége kezdetén is marad a meleg, 25 fok körül maximumokkal. Ami az egészségünket illeti, ma a frontatás nem terheli a szervezetünket, de a meleg frontra érzékenyeknél fejfájás vagy fáradékonyság még előfordulhat. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között erős lesz, így érdemes védekezni a nap ellen. Az allergiásoknak pedig fontos információ, hogy az eperfa és a pázsit fűfélék pollenje is jelen van, de a hét közepi eső remélhetőleg hoz majd némi enyhülést.
1: 97.7 Trio FM. Mellett szól.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. A 3226-as úton Jászalsó-Szentgyörgy térségében útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra számíthatnak. Szintén dolgoznak a szakemberek az Újszász-Jászapáti közötti összekötő úton, a 4-es és az 5-ös kilométer között itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 311-es számú főúton Farmos és Tápiószele között ároktisztítás és szegélyrendezés munkák lassítják a haladást. A munkagépek miatt mindkét irányban hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni. Szintén torlódás várható a 31-es főúton Tápiószecsőnél, a 45-ös kilométernél zajló építési munkák miatt. Aki a 24-es úton Gyöngyös és Mátafület között autózik, szakaszos burkolatfelújításra készüljön. A 2-es és a 7-es kilométer között a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek ma is óvatosan.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
4: Tényleg? És megéri elmenni?
3: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
4: Ez jól hangzik, de ha már oda járok?
3: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
4: Ez tetszik.
3: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
4: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
3: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter. Startolj rá.

Ez a Trio FM és a reggeli starter, nézzük, mit ígérnek a csillagok május 6-ára. Ma Plutó retrográdba fordul, ami karmikus témákat és belső átalakulást hoz. A kosoknál egy új cél vagy egy sorsszerű találkozás adhat új irányt a gondolkodásnak. A bikák figyeljenek a jelekre, mert fontos segítő bukkanhat fel az útjukon, a bakban járó hold pedig segít végre rendet tenni a függő kérdésekben. Az ikrek már csak kapkodják a fejüket a hirtelen jött lehetőségek láttán, érdemes ilyenjük velük. A rákoknál pedig nem a nyerserő, hanem a

0: A rugalmasság és a megérzés segít ma a legtöbbet. Az oroszlánok karrierjében ma egy jó meglátás vagy külső támogatás lendített előre. A szüzek pedig legyenek türelmesek a válaszokkal, minden rendeződik magától, felesleges a stressz. És hogy mit tartogat a mai nap a többi csillagjegy számára, az is kiderül nem sokára.
1: Reggeli starter.

0: Ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Folytatjuk a szerda reggelt a horoszkópunk második részével. A mérlegeknek azt súgja a belső hangjuk, hogy bízzanak a megérzéseikben, ma a válaszok is megérkeznek. A skorpióknál az uralkodó bolygó irányváltása hozta felismeréseket és belső békét, még ha a munkai változásokat egyelőre nem is látják tisztán. A nyilasokhoz egy váratlan látogató hozhat jó hírt, de egy korábbi tervük is pozitív fordulatot vehet. A bakoknak érdemes már átgondolniuk, hogy mi az, ami már nem szolgálja a fejlődésüket, és csak az idejüket rabolja. A vízöntők hegyében hátrálni kezd a Plutó, ami építő felismeréseket és az életüket pozitívan befolyásoló híreket hozhat. Végül a halak hallgassanak ma az ösztöneikre, mert a belső sugallatok most egészen új utakhoz vezetik önöket.
2: Reggeli starter!

0: Egy rég nem hallott felvétel a lejátszási listánkról, ez volt a Roy Scope és Susan Sandford közösen a Never Ever, másodperceken belül 8 óra, Takács Erikának adom át a szót, következnek a friss hírek itt a Trio FM-en.
1: Ez a reggeli starter.
2: Hamarosan folytatjuk. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
0: A nyitás május 7-e, 17 óra.
2: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. Az üzletember nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A testület emellett nyílt levélben fogalmazta meg elvárásaikat. Ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbbá tétele, valamint az autonómia helyreállítása. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntető intézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban. Több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
5: Napközben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez már a reggeli starterünk második órája itt a 97.7 Trio FM-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban, továbbra is Pálinkás Zsolt. Ma május 6-án a Jászok és Kunok napját ünnepeljük. Ez a Jászkun Redemció, vagyis az önmegváltás emléknapja. 1745-ben ezen a napon írta alá Mária Terézia azt a diplomát, amely visszaállította a Jászok és Kunok örökös kiváltságait. A szabadságnak nagy ára volt. A lakosság több éves gyűjtéssel és kölcsönökkel teremtette elő a több mint 575 000 forintot, hogy kiváltsák magukat a német lovagrend alól. A hagyomány ma is él, a 90-es évek óta ismét választanak jászkapitányokat, akiknek feladata a hagyományőrzés és a közösség képviselete. Bár bírói jogkörük már nincs, a tekintélyük ma is jelentős. A rangsorban közvetlenül a megyei és országos méltóságuk után következnek. A jászkapitányt minden évben a Jászok világtalálkozóján iktatják be. Ekkor kapja meg a jelképeket, a mentét, a süveget, a pecsétet és a kardot. A ceremónia végén a kapitány a jászkült másolatából iszik a Jászok, a Kunok és minden magyar egészségére. Érdekesség, hogy bár a tisztség általában egy évre szól, a járványhelyzet miatt volt olyan kapitány, aki 3 évig is szolgálta a közösséget. A mai napon, május 6-án tehát őseink összefogására emlékezünk. Több esemény is lesz a mai napon itt a Jászságban, a Jászkun Redemció emléknapja alkalmából. Hamarosan hozom az ezzel kapcsolatos részleteket.

Ez a Trio FM Jászberényből, ma ünnepeljük a Jászok és Kunok napját, a Redemció emléknapja alkalmából pedig több helyszínen is várják Önöket. Jászberényben délután 3 órakor kezdődik az emlékünnepség a Déréné rendezvényház dísztermében. A köszöntő beszédeket követően dr. Barta Júlia tart előadást, majd átadják a Jászkunság hagyományőrzésért járó díjakat. A műsorban közreműködik többek között a Nagy Kun és a Kecskemét tánc együttes, valamint a Jászbanda is. Később 4:30-kor koszorúzást tartanak a Jász emlékműnél, 5 órakor pedig a redemciós emlékoszlopnál. Jász apátin is közös megemlékezésre várják Önöket, 4:30-kor koszorúzás kezdődik a Városháza falán elhelyezett redemciós emléktáblánál, majd délután 5-től a Művelődési Házban az Ősapáink útján című zenés produkciót láthatják. Ünnepeljünk együtt a közösséggel, emlékezzünk méltóképpen őseink összefogására.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy térségében útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra számíthatnak. Szintén dolgoznak a szakemberek az Újszász-Jászapáti közötti összekötő úton, a 4-es és az 5-ös kilométer között itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 311-es számú főúton Farmos és Tápiószele között ároktisztítás és szegélyrendezés munkák lassítják a haladást. A munkagépek miatt mindkét irányban hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni. Szintén torlódás várható a 31-es főúton Tápiószecsőnél, a 45-ös kilométernél zajló építési munkák miatt. Aki a 24-es úton Gyöngyös és Mátafület között autózik, szakaszos burkolatfelújításra készüljön. A 2-es és a 7-es kilométer között a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek ma is óvatosan!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a Warm Up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n, vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM, reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM, a Jásság Rádiója. Köszöntjük a névnapjukat ünneplő hallgatóinkat. Ma május 6-án szerdán a naptár szerint az Ivettek és a Fridák ünnepelnek. Az Ivett név francia eredetű és azt jelenti júdeai, a Frida pedig német gyökerekkel bír, jelentése béke és védelem. Mellettük ma ünneplik még névnapjukat az Idák, a Jánosok, a Friderikák, de köszöntetjük a Ditta, Amália, Koletta, Iduna nevű hallgatóinkat is. A jó kívánságaink szólnak még az Elizeknek, a Detréknek, a Juditoknak, illetve a Zsókáknak is. Boldog névnapot kívánok, Isten éltesse minden jót!

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Rendkívüli szárazsággal küzd az ország, és sajnos a térségünk is érintett. Az idei április volt az egyik legszárazabb 1901 óta. A Hungaromet adatai szerint az ilyenkor megszokott csapadékmennyiség mindössze tizede, összesen 4 mm hullott egész hónapban. Több olyan mérőállomás is volt, ahol egyáltalán nem esett eső áprilisban. Ilyen volt nálunk Jászapát is, de Budapest egy részén és a Kékestetőn sem mértek csapadékot. Ez a helyzet nem most kezdődött, hanem egy évek óta tartó krízis része. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint az elmúlt 5 év alatt összesen már körülbelül egy évnyi eső és hó hiányzik a földekről. A halmozott csapadékhiány április végére elérte a 462 mm-t. Az éghajlat kutatók szerint a talaj felső rétegeinek kiszáradása szempontjából az Alföldön a mostani eredmények a legrosszabbak az elmúlt 6 évet nézve. Ez a rendkívüli szárazság nem csak nálunk, hanem a Kárpát-medencétől északra szinte mindenhol komoly gondot okoz.
1: Reggeli Starter.

0: Hamarosan 9 óra, Takács Erika már készülődik a legfrissebb hírekkel, előtte azonban hozok egy kis ízelítőt a következő óránk nyitódalából. Somberton hallják majd az Anders című slágert. Érdemes tudni a mindössze 19 esztendős amerikai énekesről, Shane Bozról, hogy minden dalát teljesen egyedül írja és hangszereli, rendkívül alapos munkát végez. Egy interjúban például elárulta, hogy legalább 300-szor hallgat meg egy számot, mielőtt kiadná kezéből. Az Anders szöveg egyébként a sebezhetőségről és egy új kapcsolat kezdeti nehézségeiről szól. Ezzel folytatjuk majd 9 után itt a Trio FM-en. Szól hamarosan az Anders-t.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok?
4: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik.
4: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
7: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az Önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
8: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
0: A nyitás május 7-e, 17 óra.
9: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
10: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Nőtt az érdeklődés a nyári diák munkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntetőintézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak, többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket azután a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 9 óra múlt sok szeretettel köszöntöm Önöket, folytatjuk a reggeli startert. Ma, május 6-án a Redemció emléknapján több helyszínen is várják Önöket. Itt Jászberényben délután 3 órakor kezdődik majd az emlékünnepség a Dérini rendezvényház dísztermében. A köszöntőket követően dr. Barta Júlia néprajzkutató tart előadást, majd átadják a jászkunság hagyományőrzésért járó díjakat. A műsorban közreműködik többek között a Nagykun Tánc Együttes és a Jász Banda is. Később fél 5-kor a Jász emlékműnél, délután 5 órakor pedig a redenciós emlékoszlopnál koszorúznak. Jászárok szálláson és közös megemlékezésre várják Önöket, fél 5-kor koszorúzás kezdődik a Városháza falán elhelyezett redenciós emléktáblánál, majd délután 5-től a Művölődési Házban az Ősapáink útján című zenés produkciót láthatják. Emellett egészen május 17-ig látogatható még a Jászberényi Lehelvezér téren a Rumlit kirakatában az Átöltözés című kiállítás, ahol népviseleti elemeket tekinthetnek meg. Ünnepeljünk ma együtt a Jász és Kun települések közösségeivel, emlékezzünk méltóképpen őseink összefogására. Itt a Trión pedig szólnak tovább a Jászság kedvencei.

Ez a Trió FM Jászberényből. Holnap jászfényszarón várják a segítő szándékúakat. Május 7-én csütörtökön ugyanis véradást szerveznek a Papkastélyban a Szabadságút 77 szám alatt. Déli 12 órától egészen délután 5 óráig érkezhetnek a véradók. A szervezők kérik, hogy a regisztrációhoz mindenképpen vigyék magukkal személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyát is. Ne felejtjék, a segítségre szükség van, ha tehetik, kérem, tegyék meg. Véradás tehát holnap jászfényszarón a Papkastélyban 12 és 17 óra között.

feeling me? Let's do something. 3UFM mellette szól. Nekem a

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Május 16-án egy igazi sokoldalú fiatal tehetség, Nagy Bogi érkezik hozzánk ide, Jászberénybe. A most 24 esztendős énekesnő Balmazújvárosból indult, és mondhatni a vérében van a zene, hiszen szülei is zenetanárok. Már kiskorában is játszott hangszereken, de hamar rájött, hogy a popzene világa az, ahol igazán otthon érzi magát. Az országos hírnevet a televíziós szereplések hozták meg neki, döntős volt a Dal című műsorban, mára pedig már ő maga is zsűritagként értékeli a produkciókat a Csináljuk a Fesztivál adásaiban. Olyan neves zenekarokkal és előadókkal dolgozott már együtt, mint a Bagosi testvérek, a Margaret Island vagy Karamell. Itt a Berényi koncertjén biztosan hallhatunk majd dolgokat az első nagy lemezéről, a Rendetlenség remek műve című albumról, de az idei februárban megjelent Hűtlen déli báb száma is felcsendülnek majd biztosan. Itt a Trio meg is hallgatjuk a címadó dalt, következik a Hűtlen déli báb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Növekedett a káresemények száma a Jászberényi tűzoltóság működési területén. Jelentős mennyiségű eső nem várható, folytatódik az apadás a Tiszán és az Agyván is. Jászkunsági sorozat betörőt fogott el a rendőrség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Jászságban, mint az azt megelőző esztendőben, derült ki a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a Jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személy ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A Jászberényi Tűzoltó Parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
7: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak az alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést, végzünk ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokba is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az év végén a karácsonyfát is állítottunk mozi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak, a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül, a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
6: Egy 23 éves karcagi férfit azzal gyanúsítanak a bűnügyesek, hogy közel egy hónap alatt több betörést is elkövetett. Elsőként egy helyi ingatlan ablaküvegét betörte, majd ellopott egy 25 literes alumínium teljes kannát, egy Molnár kocsit és három csaptelepet, majd eladta az értékeket. Ezt követően zsinórban tört fel magánházakat, illetve gépkocsikat, és szerszámgépektől a televízióig, fűnyírótól az akkumulátorig vitt mindent. A szériának májusban szakadt vége, ekkor fogták el a rendőrök a férfit, akit hat rendbeli lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatását. Kihallgatásakor nem árult el a nyomozóknak, hogy kinek adta el a lopott holmikat. Két bünténynél társa is akadt, ő gyanúsított kihallgatása mellett szabadlábon védekezhet. Néhány nap alatt közel 30 cm-t apadt, s óráról órára egyre alacsonyabb a Tisza vízállás a Szolnoknál. Ez derül ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adataiból. Május 5-én mínusz 242 cm-t mutatott a szolnoki vízmérce. Kisköre alson mínusz 286 cm volt. Ez a tavaszi időszakhoz képest rendkívül alacsonynak számít.

0: és a várható mindkét folyó esetében, tájékoztatta a rádiónkat Laci Zoltán, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferense. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója. Idén 26. alkalommal adják át az Artisus díjakat, a gálát pedig május 11-én tartják a Magyar Zeneházában. Összesen 10 zeneszerző, szövegíró és alkotóközösség munkáját ismerik el a rangos eseményen. Az év könnyű zenei szövegírója Rúzsa Magdi lett, az év zeneszerzői elismerést pedig Rácz Gergő veheti át. A legrangosabb kitüntetést, a könnyűzenei életműdíjat László Attila gitárművész kapja, aki a 70-es évek közepe óta a hazai jazz és pop-rock műfaj egyik legmeghatározóbb alakja. A szakma szerint László Attila munkássága igazi kincs a hazai zenészek számára, hiszen szerzőként és tanárként is iskolát teremtett. A fiatal tehetségeket is díjazzák, a junior kategóriában többek között Kúli, azaz Halász Kolos és Kökény Dániel is elismerést kap. Az év produkciója a Hungária együttes nagy visszatérése, az MVM Dómban tartott koncertjük lett. A komoly zenei alkotások közül Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor egy-egy művét díjazták, az év magyar nóta szerzője pedig ifjabb Sárközi Lajos. Az irodalmi díjazottakra még egy hetet várnunk kell, az ő nevüket közvetlenül a jövő heti gálán hirdetik majd ki.
1: Reggeli starter.

Ez a Trio FM Jászberényből egy fontos bűnmegelőzési felhívást hozok önöknek, amelyet a Jászlányon Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tett közzé. Újabb internetes csalási módszer terjed, amely során az elkövetők ismert webáruházak nevével élnek vissza. A módszer lényege, hogy a kiszemelt áldozatokat arról értesítik, hogy egy állítólagos nyereményjáték keretében pénzösszeget nyertek. Az úgymond nyeremény kifizetésének feltételeként pedig azonban azt kérik, hogy készítsenek fényképet a bankkártyájuk mindkét oldaláról, és küldjék el azt nekik. Kérjük önöket, hogy semmiképpen ne dőjenek be ennek a kérésnek, a bankkártya lefotózásával minden érzékeny adata, a kártyaszáma, lejárati dátum és a biztonsági kód is illetéktelen kezébe kerül. Ezek birtokában a csalók könnyen jogosultlan tranzakciókat hajtatnak végre, és komoly anyagi kárt okozhatnak önöknek. A rendőrség tanácsai, soha ne adják meg a bankkártya adataikat ismeretleneknek, ne küldjenek fényképet a kártyájukról senkinek, még akkor sem, ha az üzenet megbízható szervezettől érkezettnek tűnik. Minden esetben ellenőrizzék a megkeresés hitelességét a cég hivatalos elérhetőségein, amennyiben pedig már megadták az adatokat, haladéktalanul értesítsék a bankjukat a kártya letiltása érdekében, és tegyenek bejelentést a rendőrségen. Az online csalások elleni védekezésről további hasznos információkat találnak a kiberpajzs.hu weboldalon.

Ez a Trio FM Jászberényből hamarosan 10 óra, a friss hírekkel jelentkezünk. Előtte viszont jöjjön egy igazi klasszikus hazai vizekről szól a United együttes Cocktail című felvétele. A dal még 1999-ben jelent meg a zenekar debütáló, az első című albumán. Ez egy hamisítatlan nyári funk és sláger, ezzel a felvétellel hangolódunk a közelgő nyárra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a jászberényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Ádi büfé. Jászberény. Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: A nyitás május 7-e 17 óra.
7: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
9: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Nőtt az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalapkedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzemterületén korábban nyomáspróbát végeztek, a szivárgások kimutatásához használták a színezett vizet. A művelet után a folyadékot a szennyvíz csatornába ürítették, de az abban lévő dugulás miatt a víz nem tudott elfolyni, ezért megjelent a talajszinten. A szakemberek megerősítették, hogy a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A szivárgást lokalizálták, valamint intézkedtek, hogy a színezett folyadék ne juthasson élő vízbe. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Törje vihar a szárnyat.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 10 óra után járunk, ez már a reggel is tartalunk utolsó 60 perce a mai napon, május 6-án szerdán. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Megvannak a Magyarország tortája verseny idei döntősei. A jubileumi 20. alkalommal meghirdetett megmérettetése 60 tortát neveztek a cukrászok, a szakmai zsűri pedig 6-ot juttatott a fináléba. Hamarosan hozom a részleteket. Addig is a zenéje a főszerep, Katy Perry következik.

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy térségében útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra számíthatnak. Szintén dolgoznak a szakemberek az Újszász-Jászapáti közötti összekötő úton, a 4-es és az 5-ös kilométer között itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 311-es számú főúton Farmos és Tápiószele között ároktisztítás és szegélyrendezés munkák lassítják a haladást. A munkagépek miatt mindkét irányban hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni. Szintén torlódás várható a 31-es főúton Tápiószecsőnél, a 45-ös kilométernél zajló építési munkák miatt. Aki a 24-es úton Gyöngyös és Mátafület között autózik, szakaszos burkolatfelújításra készüljön. A 2-es és a 7-es kilométer között a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek ma is óvatosan!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

Ez a Trio FM Jászberényből. Már a döntőnél tart az ország egyik legédesebb versenye. Idén 20. alkalommal választják meg Magyarország tortáját, a mezőny pedig a szakmai zsűri szerint is kiemelkedő. Összesen 60 torta indult a megmérettetésben, közülük végül 6 jutott be a legszűkebb elitbe. A cukrászoknak idén nem volt könnyű dolguk, a rögös túrót vagy a tejfölt kellett úgy beépíteniük a receptekbe, hogy azok karakteresen érezhetőek legyenek. Ez a két alapanyag közel 500 éve a magyar konyha meghatározó része, és a Kárpát-medencén kívül nem is igazán készítenek hasonlót. Nézzük, kik versenyeznek a végső győzelemért. A döntősök között ott van a szegedi aranykert tortája, a siófoki eprek hercege, a székesfehérvári kamilla, valamint a tápiószecsői rétegek tánca is. Külön elismerés jár a gyulai cukrászoknak, akik rögtön két édességgel, a fehér mámorral és a Hungáriával is bekerültek a legjobbak közé. A győztes tortát augusztus 20-án kóstolhatjuk meg először, de a döntősöknek hamarosan élőben a zsűri előtt is bizonyítaniuk kell majd a felkészültségüket.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólymotel szerdai új napi menüjében mágaluska leves, metélőhagymás tejszínes csirketokány főtt tésztával. A levesek közül kérhetünk még marhagulyást is, valamint hideg gyümölcs levest. A húsmentes kínálatban szerdán zöldségekkel töltött palacsinta kevert salátával, a főételek közül pedig kérhetünk még bolonyai spagettit, rántott szárnyas májat, vasalt érce mellett, valamint sok magas ércemellcsíkokat. A Sólymotelt elérjük az 57-407-267-es telefonszámon. A Birs kávézó és bisztró mai finomságai csontleves, májgombócleves, erdei gyümölcsleves, a főételek közül pedig kínálnak mexikói rizses húst, csülköt péknémódra hagymás tört burgonyával, valamint rántott sertésvelő csónak burgonyával. Aki a tésztákat kedveli, választott bolonyai spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendeltünk a Birs kávézó és bisztróból a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében rántott camembert áfonylekvárral, hasábburgonyával. A napi menüt 2490 forintos áron érjük el 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Karaván önkiszolgáló étterem várja a vendégeit alföldi húslevessel, vaníliás almalevessel, készül még náluk csirkepaprikás galuskával, tejszínes parmezános rivaoli, csőben sült karaj fetasajta a brokkolival, parasztos sertésszelet, választható még rántott csirkemáj, rántott sertésszelet és aranygaluska vanília pudinggal. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A River Bistro várja vendégeit alföldi húslevessel, kínálnak még csülökpörköltet tarhonyával és vajas csirke mellett friss salátával. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Pipacs étterem menüsorában ma pirított tésztaleves, fahéjas almaleves, paradicsomos káposzta sült oldalassal, rántott hal jázmirizssel, rakott karfiol és hortobágyi húsos palacsinta paprikás mártással. Elérjük a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. Az Aranykanál étterem kínálatában szerdán bakonyi gulyás, almás szilvaleves, rakott bolonyai penne, zúzapörköl tarhonyával, rántott sajt, házi fasírt burgonyapürével, párolt zöldséggel, rántott zeller rizssel és a vega menüből aszalt szilvás sajtekercs barackos rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Rekord csapadék hiánya a jásságban áprilisban. Egyértelmű nyertese a Tisza-tó az átrendeződő üdülőpiacnak. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026 áprilisában területi átlagban 1,5 milliméter csapadék hullott. Ilyen kevés negyedik havi mennyiségre még nem volt példa az 1963 óta tartó mérések sorában. Ez az érték 34 mm-rel marad el a sok évi átlagtól. Az idei április ezzel az eddigi negatív rekordert 2007 áprilisát is alulmúlta, amikor területi átlagban 1,6 mm hullott a Közép-Tisza vidékére. 1963 óta a legcsapadékosabb április térségünkben 2005-ben volt, akkor 90 mm csapadék hullott. Az idei tavasz középső hónapjának első 13 napja teljesen csapadékmentesen telt, ahogy az utolsó hete is. A legtöbb csapadékot 4,1 mm-t Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig 0,1 mm-t Kiskörén és Jászkiséren észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első harmadában területi átlagban összesen 95,7 mm csapadék hullott, amely a sok éves első négy havi átlagtól 30,4-del marad el. A januári csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a hiány csökkent, februárban, márciusban és áprilisban viszont nőtt.

0: élete legfrissebb kimutatásában az ingatlan.com. A szakportál szerint a Tiszató nyaraló piaca az elmúlt években igencsak felkapottá vált a hosszú távú, az elmúlt 5 éves trendeket nézve, bár 2021 és 2026 között a Tiszató környékén is visszaesett az érdeklődés a nyaralók iránt, de közel sem akkora mértékben, mint országosan, hiszen míg például a Balatonnál 59%-kal zuhant a kereslete a koronavírus járvány körüli csúcsidőszakhoz képest, addig a Tiszatónál 31%-os csökkenés volt. Ezen belül is kiemelkedik Tiszafüred, a legnépesebb térségbeli településen ebben az időszakban 35%-kal nőtt a kereslet, csak 2025-ről 2026-ra 23%-kal. A Tiszató környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409 ezer forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval olcsóbb a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest. Balogh László, a szaklap vezető gazdasági szakértője szerint a Tiszató kedvezőbb helyzete elsősorban a jó árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. A Szolnoki Rendőrkapitányság és a Szolnok Városi Közbiztonságáért Közalapítvány bűnmegelőzési nyílt napokat szervezett diákoknak. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Tisztán Előrébb Jutsz közösségi aktivitásokkal az egyéni jólértért Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében nyertes pályázata keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésében valósult meg. A cél az volt, hogy a rendezvény hozzájáruljon a tanulók körében a tudatmódosító szerek kipróbálásának és használatának csökkentéséhez, valamint szabadidős alternatívákat mutasson be számukra. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jászberényből. Holnap jászfényszaron várják a segítő szándékúakat. Május 7-én csütörtökön ugyanis véradást szerveznek a Papkastélyban a Szabadság út 77 szám alatt. Déli 12 órától egészen délután 5 óráig érkezhetnek a véradók. A szervező kérik, hogy a regisztrációhoz mindenképpen vigyék magukkal személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyát is. Ne felejtjék, a segítségre szükség van, ha tehetik, kérem, tegyék meg. Véradás tehát holnap jászfényszaron a Papkastélyban 12 és 17 óra között.

Ez a Trio FM Jászberényből. 11 óra hamarosan a friss információkat hozza Takács Erika, a reggeli starterünk pedig az utolsó percéhez érkezett, a napindító összeállításunk holnap reggel is jelentkezik 7 órától. Indítsuk együtt majd a csütörtök reggelt is a Trión.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kádárkorszak kultúrpolitikája, de a középkori egyházak témája is szerepelt a történelem érettségin. Hamarosan lejár az adóbevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A honfoglalás, a kádárkorszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell szétírniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehet választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Közeledik az eszi a bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok, a tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
1: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak, sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kellemes délelőtt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. 11 óra múlt ez már a napközben magazinunk itt a 97 éten. Hamarosan érkezünk a Jászberényi Rendőrkapitányság éves beszámolójával, amiből kiderül, hogy hogyan is alakult a város közbiztonsága az elmúlt esztendőben. Tartsanak velünk továbbra is. Let me tell you.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. 16%-kal csökkent a bűncselekmények száma itt Jászberényben 2025-ben. Ez derült ki a rendőrkapitányság legfrissebb beszámolójából. Bár a közbiztonsági adatok javultak, a közlekedési balesetek száma sajnos emelkedett a városban. Már is következnek a részletek Kisnémetné Királyéval szállításából.
2: Mintegy 16%-kal csökkent az összeregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy megalakult a polgárőrség, és jól működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor, kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
3: A 2024 novemberében elindított, megvalósított kezdeményezés, ami 2025 évben végig tudott működni, az a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének hatató segítsége. 2025-ös év során végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek. Gondolok itt a közterületfegyeletre, mint az önkormányzatüzemeltetett mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tartani. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közszerten elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálás látható, hogy 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közszerten elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintetben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs sértetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
2: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
3: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 12-ként Jászberény belterületén hajtottunk végre a ralizálást, amelynek során 202 g enetilnorpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába, csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét, egyébként ebben március hónapban értünk vádemelés javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
2: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta a megbízott rendőrkapitány.
3: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
2: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
3: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik, 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavaly évben Jászberényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásokat tekintve érdekességként elmondani, mondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom. A sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabály, gondolkik az elsőbségadás, irányváltozatás, sebességben nem tartása, ezek a fő balesetek, és ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek szám egyébként érdekességként 100 000-ről 140 ezerre nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
2: A képviselő testületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
3: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri Templom Parkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a várbírban az eljárás.
2: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
4: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt ezúton is köszönöm szépen.
2: Dr. Rádi Norbert, a Jásznaskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jászberény közbiztonsági helyzetéről.
5: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár az avál szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Majd hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet Jászberény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyi 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jászberény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe. 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil-norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
2: Dr. Rádi Norbert, vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét, nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
5: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a járságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közszereteinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegyei szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztett felügyeletek munkáját. Vármegye szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez a együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólya Motel szerdai új napi menüjében mágaluska leves, metélőhagymás tejszínes csirketokány főtt tésztával. A levesek közül kérhetünk még marhagulyást is, valamint hideg gyümölcs levest. A húsmentes kínálatban szerdán zöldségekkel töltött palacsinta kevert salátával, a főitelek közül pedig kérhetünk még bolognai spagettit, rántott szárnyas májat, vasalt érce mellett, valamint sok magas ércemelcsíkokat. A Sólya Motelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. A Birs kávézó és bisztró mai finomságai csontleves, májgombócleves, erdei gyümölcsleves, a főételek közül pedig kínálnak mexikói rizses húst, csülkött pékné módra hagymás tört burgonyával, valamint rántott sertésvelő csóna burgonyával. Aki a tésztákat kedveli, választott bolognai spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendeltünk a Birs kávézó és bisztróból a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében rántott camembert áfonylekvárral, hasábburgonyával. A napi menüt 2490 forintos áron érjük el 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Karaván önkiszolgáló étterem várja a vendégeit alföldi húslevessel, vaníliás almalevessel, készül még náluk csirkepaprikás galuskával, tejszínes parmezános rivaoli, csőben sült karaj fetasajta brokkolival, parasztos sertésszelet, választható még rántott csirkemáj, rántott sertésszelet és aranygaluska vanília pudinggal. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. A River Bistro várja vendégeit alföldi húslevessel, kínálnak még csülökpörköltet tarhonyával és vajas csirke mellett friss salátával. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Pipacs étterem menüsorában ma pirított tésztaleves, fahéjas almaleves, paradicsomos káposzta sült oldalassal, rántott hal jázmirizssel, rakott karfiol és hortobágyi húsos palacsinta paprikás mártással. Elérjük a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. Az Aranykanál étterem kínálatában szerdán bakonyi gulyás, almás szilvaleves, rakott bolognai penne, zúzapörköl tarhonyával, rántott sajt, házi fasírt burgonyapürével, párolt zöldséggel, rántott zeller rizssel és a vega menüből aszalt szilvás sajtekercs barackos rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Néhány nap alatt közel 30 cm-t apacs óráról órára egyre alacsonyabb a Tisza vízállása Szolnoknál. Ez derül ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adataiból. Május 5-én mínusz 242 cm-t mutatott a szolnoki vízmérce. Kisköre alson mínusz 286 cm volt. Ez a tavasz időszakhoz képest rendkívül alacsonynak számít. A Zagyván is hasonló a helyzet, még május 1-én 120 cm körüli volt a vízállás, kedden már 91 cm-re csökkent a vízszint. A tartósan száraz, csapadékmentes idő miatt nyári állapotokat idéző helyzet alakult ki folyóinkon. Az előrejelzések alapján érdemi mennyiségű, lefolyást képző csapadék a következő 6 napban nem várható sem a Tisza, sem pedig a Zagyva vízgyűjtő területén. Ezek alapján a következő pár napban a vízhozamok és vízállások mérsékelt ütemű csökkenése várható mindkét folyó esetében, tájékoztatta a rádiónkat Laci Zoltán, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferense. Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a jászságban, mint az azt megelőző esztendőben, derült ki a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a Jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személyi ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A Jászberényi Tűzoltó Parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
8: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak az alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést végzünk, ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokba is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az évvégén a karácsonyfát is állítottunk mozi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak, a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül, a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
7: Egy 23 éves karcagi férfit azzal gyanúsítanak a bűnügyesek, hogy közel egy hónap alatt több betörést is elkövetett. Elsőként egy helyi ingatlan ablaküvegét betörte, majd ellopott egy 25 literes alumínium teljes kannát, egy Molnár kocsit és három csaptelepet, majd eladta az értékeket. Ezt követően zsinórban tört fel

0: Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több komoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Holnap jászfényszaron várják a segítő szándékúakat. Május 7-én csütörtökön ugyanis véradást szerveznek a Papkastélyban a Szabadság út 77 szám alatt. Déli 12 órától egészen délután 5 óráig érkezhetnek a véradók. A szervezők kérik, hogy a regisztrációhoz mindenképpen vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyát is. Ne feledjék, a segítségre szükség van, ha tehetik, kérem, tegyék meg. Véradást tehát holnap jászfényszerűen a Papkastélyban 12 és 17 óra között.
0: Trió napközben. Minden, ami jászság.

0: A Trió FM-et hallgatják a délelőtt utolsó perceiben, itt vagyok Zsupos Ágival a stúdióban. Délutáni műszakozunk 14 órától, Ági pedig már is hozza a mai műsorból a jól megszokott kis ízelítőt. Szia Ági, köszöntelek!
1: Szia Zsolt! A mai adásban, a délutáni műszakban egy csomó mindenről fogunk beszélgetni, amivel megpörgetjük a munkaidőt, például arról, hogy miért válik egyre sósabbá a Balaton vize, és hogyan lehet felkészülni a parlagfűszezonra allergiásként. Szó lesz a szteroid függőség veszélyeiről, és arról is, hogyan fér bele az édesség egy egészséges étrendbe. Megnézzük, mi állhat a hajhullás mögött, és miért árthat a túlzásba vitt bőrápolás a tiniknek. A végén pedig kitérünk a hirtelen meleg hatásaira, mert tényleg nagyon jó az idő, de sokak szervezetét megviseli, és arra is, milyen új trend hódít a kávézás világában, mivel helyettesítik mostanában a tejet. Meglepő lesz, ezt megígérhettem. 2-től este 6-ig a szokott időpontban érkezem, a délutáni műszakban.
0: Nagyon jók a mai témák is, Ági. Egy igazán tartalmas műsornak nézünk elébe. 14 órától ne feledjék, délutáni műszak Zsupos Ágival itt a Trió FM-en. Mára viszont részemről most itt a búcsú, köszönöm, hogy velem tartottak. Holnap reggel 7-kor ismét itt leszek. Pálinkás Zsoltot hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok?
4: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik?
4: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
9: A nyitás május 7-e, 17 óra.
10: Ez volt a reklám.
11: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
12: A Trio FM hírei.
13: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Nőtt az ipari termelés. Újabb drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 000 import jármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini Vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Megállíthatatlan a Tiszató lendülete az átrendeződő nyaraló piacon, közölte legfrissebb kimutatásában az ingatlan.com. A szakportál szerint a Tiszató nyaraló piaca az elmúlt években igencsak felkapottá vált a hosszú távú, az elmúlt 5 éves trendeket nézve, bár 2021 és 2026 között a Tiszató környékén is visszaesett az érdeklődés a nyaralók iránt, de közel sem akkora mértékben, mint országosan, hiszen míg például a Balatonnál 59%-kal zuhant a kereslete a koronavírus járvány körüli csúcsidőszakhoz képest, addig a Tiszatónál 31%-os csökkenés volt. Ezen belül is kiemelkedik Tiszafüred, a legnépesebb térségbeli településen ebben az időszakban 35%-kal nőtt a kereslet, csak 2025-ről 2026-ra 23%-kal. A Tiszató környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409 ezer forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval olcsóbb a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest. Balogh László, a szaklap vezető gazdasági szakértője szerint a Tiszató kedvezőbb helyzete elsősorban a jó árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026 áprilisában területi átlagban 1,5 milliméter csapadék hullott. Ilyen kevés negyedik havi mennyiségre még nem volt példa az 1963 óta tartó mérések sorában. Ez az érték 34 mm-rel marad el a sok évi átlagtól. Az idei április ezzel az eddigi negatív rekordert 2007 áprilisát is alulmúlta, amikor területi átlagban 1,6 mm hullott a Közép-Tisza vidékére. 1963 óta a legcsapadékosabb április térségünkben 2005-ben volt, akkor 90 mm csapadék hullott. Az idei tavasz középső hónapjának első 13 napja teljesen csapadékmentesen telt, ahogy az utolsó hete is. A legtöbb csapadékot 4,1 mm-t Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig 0,1 mm-t Kiskörén és Jászkíséren észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első harmadában, területi átlagban összesen 95,7 mm csapadék hullott, amely a sok éves első 4 havi átlagtól 30,4 tizeddel marad el. A januári csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a hiány csökkent, februárban, márciusban és áprilisban viszont nőtt. Így a november 1-e és az április 30-a közötti időszakban a csapadék hiány területi átlagban 57 mm. A Vármegye székhelyen 11,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami egy kicsivel 0,2 fokkal magasabb a sok éves negyedik havi átlagértéknél. A legmelegebb napunk 25-én volt 22,8 fokos csúccsal, míg a leghidegebbet, mínusz 0,8 fokot április 10-én tapasztalhattuk. A Szolnoki Rendőrkapitányság és a Szolnok Városi Közbiztonságáért Közalapítvány bűnmegelőzési nyílt napokat szervezett diákoknak. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Tisztán Előrébb Jutsz közösségi aktivitásokkal, az egyéni jólértért Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nyertes pályázata keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésében valósult meg. A cél az volt, hogy a rendezvény hozzájáruljon a tanulók körében a tudatmódosító szerek kipróbálásának és használatának csökkentéséhez, valamint szabadidős alternatívákat mutasson be számukra. Nagy részt fátyol, felhős napos idő várható, majd estétől egyre több komoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Ismét civilek haltak meg Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A történelemmel folytatódtak az érettségi vizsgák, amelyen csaknem 80 ezeren vettek részt. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az Eduline információi szerint a középszintű írásbelin többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Kifogást nyújtott be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma nulla órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. Hárman meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempészhajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
4: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora nyári idő lesz a következő napokban is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
11: Ez volt a reklám.
12: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
13: Növekedett a káresemények száma a Jászberényi tűzoltóság működési területén. Jelentős mennyiségű eső nem várható, folytatódik az apadás a Tiszán és az Agyván is. Jászkonsági sorozat betörőt fogott el a rendőrség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Jászságban, mint az azt megelőző esztendőben. Derült ki a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a Jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személy ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A Jászberényi Tűzoltó Parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
14: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak az alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést, végzünk ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokba is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az év végén a karácsonyfát is állítottunk mozi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak, a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül, a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
13: Egy 23 éves karcagi férfit azzal gyanúsítanak a bűnügyesek, hogy közel egy hónap alatt több betörést is elkövetett. Elsőként egy helyi ingatlan ablaküvegét betörte, majd ellopott egy 25 literes alumínium teljes kannát, egy Molnár kocsit és 3 csaptelepet, majd eladta az értékeket. Ezt követően zsinórban tört fel magánházakat, illetve gépkocsikat, és szerszámgépektől a televízióig, fűnyírótól az akkumulátorig vitt mindent. A szériának májusban szakadt vége, ekkor fogták el a rendőrök a férfit, akit 6 rendbeli lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatását. Kihallgatásakor nem árult el a nyomozóknak, hogy kinek adta el a lopott holmikat. 2 bünténynél társa is akadt, ő gyanúsított kihallgatása mellett szabadlábon védekezhet. Néhány nap alatt közel 30 cm-t apadt, s óráról órára egyre alacsonyabb a Tisza vízállás a Szolnoknál. Ez derül ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adataiból. Május 5-én mínusz 242 cm-t mutatott a szolnoki vízmérce. Kisköre alson mínusz 286 cm volt. Ez a tavasz időszakhoz képest rendkívül alacsonynak számít. A Zagyván is hasonló a helyzet, még május 1-én 120 cm körüli volt a vízállás, kedden már 91 centire csökkent a vízszint. A tartósan száraz, csapadékmentes idő miatt nyári állapotokat idéző helyzet alakult ki folyóinkon. Az előrejelzések alapján érdemi mennyiségű, lefolyást képző csapadék a következő 6 napban nem várható sem a Tisza, sem pedig a Zagyva vízgyűjtő területén. Ezek alapján a következő pár napban a vízhozamok és vízállások mérsékelt ütemű csökkenése várható mindkét folyó esetében, tájékoztatta rádiónkat Laci Zoltán, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferense. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

맞은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: A nyitás május 7-e 17 óra.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, nem Franciaország volt a támadás célpontja. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
7: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97 hét Trio FM melletted szól. Május 6-a van, szerda. Ez pedig a délutáni műszak. Az Ivettek és a Fridák ünnepelnek. Tartsanak velünk, mert olyan témákról lesz szó, mint hogy hogyan vészelhetjük túl a parlagfűszezont allergiásként, és úgy tűnik egyre sósabb a Balaton. Sok-sok érdekesség, ajánlság, kedvenc dalai, és persze a friss hírek is lesznek. 14:30 után legközelebb 06-33-101-22-77. Ez pedig az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal. Én Zsupos Ági vagyok, Nicky Orr és Daisy indítja a mai délutáni műszakot a Sunroof című dalukkal.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyre nő a Balaton só tartalma, ezért a kutatók szerint már nem tekinthető tiszta édesvíznek. A szakemberek úgynevezett átmeneti édessós vízként írják le a tavat, amelynek összetétele az elmúlt 50 évben jelentősen megváltozott. A folyamat hátterében elsősorban az urbanizáció, a partmenti beépítések és az útépítések állnak, de szerepet játszik a téli síkosságmentesítéshez használt só, valamint a háztartásokból a vizekbe jutó anyagok is. A szakértők szerint a változás nem visszafordítható, és hosszabb távon az élővilágot is veszélyezteti. Ugyanakkor a teljes elsósosodáshoz, hogyha lehet így fogalmazni, még legalább 100 évre lenne szükség. Tight Feet és a The Lion Sleeps Tonight érkezik.

0: ilyenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél három után folytatjuk a délutáni műszakot az önök kedvenceivel, a jáság legfrissebb információival. Ezeket Kisnémetné Király Évától hallhatják, és Sebuzi zenél a Good News-zal, de csak a friss híreket követően aztán megbeszéljük, hogyan vészelhetjük át a parlagfűszezont allergiásként.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Rekord csapadék hiánya a Jászságban áprilisban. Egyértelmű nyertese a Tiszató az átrendeződő üdülőpiacnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026 áprilisában területi átlagban 1,5 milliméter csapadék hullott, ilyen kevés negyedik havi mennyiségre még nem volt példa az 1963 óta tartó mérések sorában. Ez az érték 34 milliméterrel marad el a sok évi átlagtól. Az idei április ezzel az eddigi negatív rekordert 2007 áprilisát is alulmúlta, amikor területi átlagban 1,6 milliméter hullott a Közép-Tisza vidékére. 1963 óta a legcsapadékosabb április térségünkben 2005-ben volt, akkor 90 milliméter csapadék hullott. Az idei tavasz középső hónapjának első 13 napja teljesen csapadékmentesen telt, ahogy az utolsó hete is. A legtöbb csapadékot 4,1 mm-t Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig 0,1 mm-t Kiskörén és Jászkíséren észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első harmadában, területi átlagban összesen 95,7 mm csapadék hullott, amely a sokéves első négy havi átlagtól 30,4 tizeddel marad el. A januári csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a hiány csökkent, februárban, márciusban és áprilisban viszont nőtt, így a november 1-e és az április 30-a közötti időszakban a csapadék hiány területi átlagban 57 mm. A Vármegye székhelyen 11,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami egy kicsivel 0,2 fokkal magasabb a sok éves negyedik havi átlagértéknél. A legmelegebb napunk 25-én volt 22,8 fokos csúccsal, míg a leghidegebbet, mínusz 0,8 fokot április 10-én tapasztalhattuk. Megállíthatatlan a Tiszató lendülete az átrendeződő nyaraló piacon, közölte legfrissebb kimutatásában az ingatlan.com. A szakportál szerint a Tiszató nyaraló piaca az elmúlt években igencsak felkapottá vált a hosszú távú, az elmúlt 5 éves trendeket nézve, bár 2021 és 2026 között a Tiszató környékén is visszaesett az érdeklődés a nyaralók iránt, de közel sem akkora mértékben, mint országosan, hiszen míg például a Balatonnál 59%-kal zuhant a kereslete a koronavírus járvány körüli csúcsidőszakhoz képest, addig a Tiszatónál 31%-os csökkenés volt. Ezen belül is kiemelkedik Tiszafüred, a legnépesebb térségbeli településen ebben az időszakban 35%-kal nőtt a kereslet, csak 2025-ről 2026-ra 23%-kal. A Tiszató környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409.000 forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval olcsóbb a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest. Balogh László, a Szaklap vezető gazdasági szakértője szerint a Tiszató kedvezőbb helyzete elsősorban a jó árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. A Szolnoki Rendőrkapitányság és a Szolnok Városi Közbiztonságáért Közalapítvány bűnmegelőzési nyílt napokat szervezett diákoknak. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Tisztán Előrébb Jutsz közösségi aktivitásokkal az egyéni jólértért Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében nyertes pályázata keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésében valósult meg. A cél az volt, hogy a rendezvény hozzájáruljon a tanulók körében a tudatmódosító szerek kipróbálásának és használatának csökkentéséhez, valamint szabadidős alternatívákat mutasson be számukra. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több komoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A parlagfű pollen koncentrációja már több helyen elérheti a tüneteket kiváltó szintet. A szakértők szerint érdemes előre felkészülni, a kezelőorvos által javasolt gyógyszerekkel és néhány egyszerű szabályt is betartani. Reggel 5 és 10 óra között a legmagasabb a pollen szint, ezért ilyenkor nem ajánlott szellőztetni. A pollenek a ruhán, cipőn és hajon is megtapadhatnak, ezért hazaérkezés után célszerű átöltözni. Kezet, arcot mosni, este pedig hajat is mosni. Az ágyneműt gyakrabban kell cserélni, a ruhákat pedig inkább bent szárítani. Szabadtéri programok előtt érdemes figyelni az aktuális pollen helyzetet és az időjárást is. Jason Derulo érkezik.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk, innen folytatjuk a délutáni műszakot, méghozzá május 6-án, szerdán. Remélem, hogy velem tartanak, sok-sok érdekesség vár még önökre, és persze a jászság legfrissebb információi, na meg a legnagyobb kedvencek, többek között Kylie Minogue nyitja majd a következő órát, szigorúan a friss híreket követően.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula Rossz Vér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rossz Vér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
2: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtés készülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
4: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
5: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Ismét civil áldozatokat követelt az ukrajnai háború. Oroszország hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadta egyebek közt Harkivot, Zaporizsját és Szumit is. A csapásokban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Andriy Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy a zöldfoki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
9: Az időjárás jelentés támogatója a pusztamonostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
8: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős. A zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor, víz, gáz, fűtés szaküzlet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Május 6-án szerdán pörgetjük tovább a délutáni műszakot, és benne a munkaidőt is. Bízom benne, sokan velünk tartanak. Az Ivettek és a Fridák ünnepelnek, ne felejtsék el őket köszönteni. Ebben az órában beszélünk egy nagyon komoly témáról, amiről azt gondolnánk nem sok mindenkit érint, pedig dehogy nem. Veszélyes a szteroid függőség. Szeretnék erről nyíltan és őszintén beszélni a hallgatóinkkal. És hogy hogyan fér bele az édesség az egészséges táplálkozásba? Na hát erről is szó lesz szakértők szemetükrén keresztül. Dua Lipa és a Dance the Night viszont még mindenek előtt érkezik 15 óra után a délutáni műszakban.

97.7 Trio FM melletted szól. Súlyos testi és lelki következményei is lehetnek a szteroid függőségnek. A probléma rendszeresen edzők mintegy 4-5%-át érinti. A háttérben gyakran testképzavar, gyerekkori traumák vagy a közösségi média hatása áll. Az érintettek pedig kényszeresen edzenek és frusztráltá válnak, ha ez elmarad. Függőségről akkor beszélünk, amikor már illegális szereket is használnak, és az élet más területei is háttérbe szorulnak. Egyébként a tiltott szteroidok daganatos és autoimmun betegségeket is okozhatnak, emellett hangulatzavarok, sőt hallucinációk is jelentkezhetnek. Egy nagyon veszélyes témáról van szó, kérem, hogy figyeljenek oda. All City és a Fireflies érkezik.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. A diétázók nagy része azt gondolja, hogy amikor megkezdi az életmódváltást vagy a fogyókúrát, akkor onnantól kezdve egy falatot sem ehet az édességekből, pedig ez nincs így. 3:30 után erről is beszélünk majd, előtte viszont átadom a terepet, mert jönnek a friss jársági hírek, és minden, ami az itt élőket érdekelheti Kisnémetné király Évától. Rövid reklám, majd a Hertz és a Purple Disco Machine is zenél, ez lesz a Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltáru beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
4: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jász Berényben, a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
5: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
6: Tényleg? És megéri elmenni?
5: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
6: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
5: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
6: Ez tetszik.
5: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
6: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
5: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
7: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
8: A nyitás május 7-e, 17 óra.
9: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné király Éva. Néhány nap alatt közel 30 cm-t apadt, s óráról órára egyre alacsonyabb a Tisza vízállása Szolnoknál. Ez derül ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adataiból. Május 5-én mínusz 242 cm-t mutatott a szolnoki vízmérce. Kisköre alson mínusz 286 cm volt. Ez a tavasz időszakhoz képest rendkívül alacsonynak számít. A Zagyván is hasonló a helyzet, még május 1-én 120 cm körüli volt a vízállás, kedden már 91 cm-re csökkent a vízszint. A tartósan száraz, csapadékmentes idő miatt nyári állapotokat idéző helyzet alakult ki folyóinkon. Az előrejelzések alapján érdemi mennyiségű, lefolyást képző csapadék a következő 6 napban nem várható sem a Tisza, sem pedig a Zagyva vízgyűjtő területén. Ezek alapján a következő pár napban a vízhozamok és vízállások mérsékelt ütemű csökkenése várható mindkét folyó esetében, tájékoztatta rádiónkat Laci Zoltán, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferense. Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Jászságban, mint az azt megelőző esztendőben, derült ki a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről, és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a Jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személyi ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A Jászberényi Tűzoltó Parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
11: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak az alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést, végzünk ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokban is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az évvégén a karácsonyfát is állítottunk vazi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak, a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
10: Egy 23 éves karcagi férfit azzal gyanúsítanak a bűnügyesek, hogy közel egy hónap alatt több betörést is elkövetett. Elsőként egy helyi ingatlan ablaküvegét betörte, majd ellopott egy 25 literes alumínium teljes kannát, egy Molnár kocsit és 3 csaptelepet, majd eladta az értékeket. Ezt követően zsinórban tört fel magánházakat, illetve gépkocsikat, és szerszámgépektől a televízióig, fűnyírótól az akkumulátorig vitt mindent. A szériának májusban szakadt vége, ekkor fogták el a rendőrök a férfit, akit 6 rendbeli lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatását. Kihallgatásakor nem árult el a nyomozóknak, hogy kinek adta el a lopott holmikat. 2 bünténynél társa is akadt, ő gyanúsítotti kihallgatása mellett szabad lábon védekezhet. Nagy részt fátyol, felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7. Trio FM melletted szól. Nem kell teljesen lemondani az édességekről az egészséges étrendben. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. A szakértők szerint a desszertek hetente legfeljebb néhány alkalommal férnek bele. A kulcs a mértékletesség, érdemes előnyben részesíteni a természetesen édes ízeket és csökkenteni a hozzáadott cukor mennyiségét. Nassolásra jobb választás lehet a gyümölcs, az olajos magvak vagy a joghurt, míg a sütemények és a fagylaltok inkább alkalmi fogyasztásra ajánlottak. Nem csak az ételekre kell figyelni, az italokkal is sok cukrot vihetünk be, ezért a víz a legjobb választás, alternatívaként pedig a házi limonádé vagy a jegeste a javasolt. Miley Cyrus zenél hozza a Flowers című újdonságát. We

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatódik a délutáni műszak, fél idejénél járunk, remélem velem tartanak a következő két órában is, hiszen pörgetjük a munkaidőt és hozom a legnagyobb kedvenceket. Friss hírek jönnek 16 órakor. Reklám, majd Alex Warren is zenél, ez lesz a Fever Dream.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtés készülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Kellemes koranyári idő lesz. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beaka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Lezuhant egy erdőtüzek megfigyelését végző kis repülő Oroszország délnyugat-szibériai részén. A balesetben két pilóta életét vesztette. A kis gép éppen bevetésről tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomásra már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésére kiküldött másik repülő személyzete találta meg. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a szerencsétlenséget. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Megújítja is az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék. Hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
8: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
7: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
8: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Május 6-a van, szerda, az Ivettek és a Fridák névnapja, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy milyen okok állhatnak a hajhullás mögött, és hogyan tudjuk ezeket detektálni, és a túlzásba vitt bőrápolás még árthat is a tinédzserek bőrének. Ezzel a témával kapcsolatban hétfőn már érintettünk egy-két fontos aspektus, de azt hiszem, hogy bőven van még benne. Tartsanak velem, 06 33 101 22 77 marad az SMS Viber számunk, és készülődik a Savage Garden, és ez lesz a To the Moon and Back.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A hajhullás bizonyos mértékig természetes, de ha tartóssá válik vagy látványos ritkulást okoz, érdemes kivizsgáltatni. Naponta akár 50-150 hajszál elvesztése is normális lehet, de probléma, ha a haj nem pótlódik megfelelően. A háttérben állhat stressz, hormonális zavar, pajzsmirigy probléma, hiányállapot, gyógyszerszedés, rossz életmód vagy genetikai hajlam is. A szakértők szerint a hajhullás nem önálló betegség, inkább tünet, ezért először az okát kell megtalálni. Hirtelen foltos vagy tartós hajvesztés esetén bőrgyógyászhoz kell fordulni. Modern kezelések ma már több esetben is segíthetnek ezen. Jöhet Harry Styles dala, ez az Aperture.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot, méghozzá fél öt után a túlzásba vitt bőrápolásról lesz szó, kifejezetten a tinédzsereknél, illetve előtte még biztosan érkeznek a friss jásság, és ennél talán fontosabb témáink is, ami a helyieket érdekelheti. Kis Németné Király Évától rövid reklám, hogy Shawn Mendes is zenél, a Treat You Better című dalát hozza 2016-ból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz? Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: A nyitás május 7-e, 17 óra.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Megállíthatatlan a Tiszató lendülete az átrendeződő nyaraló piacon, közölte legfrissebb kimutatásában az ingatlan.com. A szakportál szerint a Tiszató nyaraló piaca az elmúlt években igencsak felkapottá vált a hosszú távú, az elmúlt 5 éves trendeket nézve, bár 2021 és 2026 között a Tiszató környékén is visszaesett az érdeklődés a nyaralók iránt, de közel sem akkora mértékben, mint országosan, hiszen míg például a Balatonnál 59%-kal zuhant a kereslete a koronavírus járvány körüli csúcsidőszakhoz képest, addig a Tiszatónál 31%-os csökkenés volt. Ezen belül is kiemelkedik Tiszafüred, a legnépesebb térségbeli településen ebben az időszakban 35%-kal nőtt a kereslet, csak 2025-ről 2026-ra 23%-kal. A Tiszató környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409.000 forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval olcsóbb a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest. Balogh László, a szaklap vezető gazdasági szakértője szerint a Tiszató kedvezőbb helyzete elsősorban a jó árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026 áprilisában területi átlagban 1,5 milliméter csapadék hullott. Ilyen kevés negyedik havi mennyiségre még nem volt példa az 1963 óta tartó mérések sorában. Ez az érték 34 mm-rel marad el a sok évi átlagtól. Az idei április ezzel az eddigi negatív rekordert 2007 áprilisát is alulmúlta, amikor területi átlagban 1,6 mm hullott a Közép-Tisza vidékére. 1963 óta a legcsapadékosabb április térségünkben 2005-ben volt, akkor 90 mm csapadék hullott. Az idei tavasz középső hónapjának első 13 napja teljesen csapadékmentesen telt, ahogy az utolsó hete is. A legtöbb csapadékot 4,1 mm-t Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig 0,1 mm-t Kiskörén és Jászkíséren észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első harmadában, területi átlagban összesen 95,7 mm csapadék hullott, amely a sok éves első 4 havi átlagtól 30,4-del marad el. A januári csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a hiány csökkent, februárban, márciusban és áprilisban viszont nőtt. Így a november 1-e és az április 30-a közötti időszakban a csapadék hiány területi átlagban 57 mm. A vármegye székhelyen 11,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami egy kicsivel 0,2 fokkal magasabb a sok éves negyedik havi átlagértéknél. A legmelegebb napunk 25-én volt 22,8 fokos csúccsal, míg a leghidegebbet, mínusz 0,8 fokot április 10-én tapasztalhattuk. A Szolnoki Rendőrkapitányság és a Szolnok Városi Közbiztonságáért Közalapítvány bűnmegelőzési nyílt napokat szervezett diákoknak. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Tisztán Előrébb Jutsz közösségi aktivitásokkal, az egyéni jólértért Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nyertes pályázata keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésében valósult meg. A cél az volt, hogy a rendezvény hozzájáruljon a tanulók körében a tudatmódosító szerek kipróbálásának és használatának csökkentéséhez, valamint szabadidős alternatívákat mutasson be számukra. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A túl sok kozmetikum használata ronthatja a tinédzserek bőrének állapotát, közölte a Semmelweis Egyetem. A szakemberek szerint egyre több fiatal használ felnőtteknek szánt, erős hatóanyagokat tartalmazó készítményeket, amelyek irritációt, bőrszárasságot vagy allergiás reakciót okozhatnak. A fiatal bőr érzékenyebb, ezért nem igényel bonyolult ápolási rutint. Az alap a kíméletes tisztítás és a megfelelő fényvédelem. Gyakori hiba, hogy egészséges bőrre is erős pattanás elleni szereket használnak, ami súlyosbíthatja a panaszokat. A szakemberek azt javasolják, hogy probléma esetén kérjünk tanácsot a bőrgyógyásztól, és ne féljünk segítséget kérni, hogyha valami probléma történt. A The Weeknd érkezik a tavalyi nagy kedvencével, ez a Cry For Me.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, véget ért egy újabb óra, és innen folytatjuk a mai nap záró etapjával, ami a délutáni műszakot illeti. Ne maradjanak le róla, jönnek a friss hírek, reklám, a következő órát pedig Pink és a Sober nyitja, nekem pedig még bőven vannak érdekességeim és hasznos információim, mielőtt még búcsúznánk, úgyhogy tartsanak velünk, ne menjenek sehová!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtés készülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Kellemes kora nyári idő lesz. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet. Megújítja erdőit a gemenci erdészet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadások határideje 6 naptári nap. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csaknem 3 évtizede tart. A gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az asszály és a csapadék. Hiány. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havas lejtőn 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A munkácsi járáshoz tartozó Valócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Indul egy újabb óra, a mai délutáni műszak záró etapja. Remélem sokan velünk tartanak. Május 6-a van, szerda, a délutáni műszakban pedig, ahogy szoktuk, hozok néhány érdekességet, amivel pörgetjük a munkaidőt, és csak a legjobb dalok szólnak majd. A hirtelen meleg sokakat megviselhet, erről is fogunk beszélni, és van egy nagyon furcsa módszer, amivel még a kávét ihatjuk, és helyettesíthetjük a tejet, nem mindenki szereti, de azért hallgassák meg, egy tippnek elmegy. 06 30 301 22 77, ez pedig az SMS Viber számunk, jegyezzék fel valahová, amíg érkezik Somber újdonsága.

97.7 Trio FM melletted szól. A gyors felmelegedés megterhelheti a szervezetet. A hőmérséklet napközben már megközelítette az elmúlt napokban a 28-30 fokot, miközben a testünk még nem szokott hozzá a korai nyárias időhöz. A változás fejfájást, vérnyomás ingadozást, ingerlékenységet és teljesítménycsökkenést is okozhat. Különösen a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre kell odafigyelni. A szakemberek szerint érdemes rétegesen öltözködni, mert reggel még hűvösebb lehet az idő, a déli órákban pedig ajánlott árnyékban maradni 11 és 15 óra között, kerülni a tűző napot, valamint elegendő folyadékot inni. Jöjjön a Run DMC és az It's Like That, azért bízom benne, hogy a legtöbben örülnek a jó időnek.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Egyre csak terjed egy újfajta kávéfogyasztási szokás, sokan talán nem is gondolnának erre, persze nem itthon kezdték el ezt, hanem külföldön. Nem lövöm le a poént, a tejet tudjuk helyettesíteni valahogyan, biztos vagyok benne, hogy ki sem találnák, hogy mivel. Nem sokára elárulom, de előtte jöjjenek 5:30 után a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti, és zenélünk is majd a friss híreket követően. Taylor Swift hozza az Elizabeth Taylor című újdonságát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
12: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
14: Növekedett a káresemények száma a Jászberényi tűzoltóság működési területén. Jelentős mennyiségű eső nem várható, folytatódik az apadás a Tiszán és az Agyván is. Jászkunsági sorozat betörőt fogott el a rendőrség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Jászságban, mint az azt megelőző esztendőben. Derült ki a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a Jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személy ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A Jászberényi Tűzoltó Parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
15: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak az alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést végzünk, ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáim Kormánynak van más feladatok is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokba is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az év végén a karácsonyfát is állítottunk Vazi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak, a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
14: Egy 23 éves karcagi férfit azzal gyanúsítanak a bűnügyesek, hogy közel egy hónap alatt több betörést is elkövetett. Elsőként egy helyi ingatlan ablaküvegét betörte, majd ellopott egy 25 literes alumínium teljes kannát, egy Molnár kocsit és 3 csaptelepet, majd eladta az értékeket. Ezt követően zsinórban tört fel magánházakat, illetve gépkocsikat, és szerszámgépektől a televízióig, fűnyírótól az akkumulátorig vitt mindent. A szériának májusban szakadt vége, ekkor fogták el a rendőrök a férfit, akit 6 rendbeli lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatását. Kihallgatásakor nem árult el a nyomozóknak, hogy kinek adta el a lopott holmikat. 2 bünténynél társa is akadt, ő gyanúsítotti kihallgatása mellett szabadlábon védekezhet. Néhány nap alatt közel 30 cm-t apadt, s óráról órára egyre alacsonyabb a Tisza vízállás a Szolnoknál. Ez derül ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adataiból. Május 5-én mínusz 242 cm-t mutatott a szolnoki vízmérce. Kisköre alson mínusz 286 cm volt. Ez a tavaszi időszakhoz képest rendkívül alacsonynak számít. A Zagyván is hasonló a helyzet, még május 1-én 120 cm körüli volt a vízállás, kedden már 91 centire csökkent a vízszint. A tartósan száraz, csapadékmentes idő miatt nyári állapotokat idéző helyzet alakult ki folyóinkon. Az előrejelzések alapján érdemi mennyiségű, lefolyást képző csapadék a következő 6 napban nem várható sem a Tisza, sem pedig a Zagyva vízgyűjtő területén. Ezek alapján a következő pár napban a vízhozamok és vízállások mérsékelt ütemű csökkenése várható mindkét folyó esetében, tájékoztatta rádiónkat Laci Zoltán, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferense. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Egyre több helyen terjed az olívaolajos kávé. Az ital lényege, hogy frissen főzött kávéhoz kis mennyiségű extra szűz olívaolajat adnak. A trend nem csak különleges íze miatt népszerű, hanem azért is, mert az olívaolaj egészséges zsírsavakat és antioxidánsokat tartalmaz. Ezek támogathatják a szív- és érrendszert, és hosszabb teltségérzetet adhatnak. Otthon is könnyen elkészíthető, egy eszpresszóhoz elég egy teáskanál olívaolaj. Nem mindenkinek ajánlott azonban, mert érzékeny gyomor, reflux, máj vagy hasnyálmirigy probléma esetén panaszokat okozhat. Jöhet Majka? Parti karantén. Ezt hallgatjuk meg.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól is. Hálásan köszönöm, hogy velünk rádióztak az elmúlt néhány órában. Tegyék ezt holnap reggel is, amikor Pálinkás Zsolt ébreszti önöket, velem pedig legközelebb pénteken ugyanebben az időpontban 2-től este 6-ig találkozhatnak. Rádiózzunk akkor is együtt. Most friss hírek jönnek, reklám, és persze a búcsúdalom. Alan Walker és a Faded biztosan szólni fog. Legyen nagyon szép estéjük, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra. Zsuposági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba az amerikai elnök. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Pár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. 16%-kal csökkent a bűncselekmények száma itt Jászberényben 2025-ben. Ez derült ki a rendőrkapitányság legfrissebb beszámolójából. Bár a közbiztonsági adatok javultak, a közlekedési balesetek száma sajnos emelkedett a városban. Már is következnek a részletek Kisnémetné királyéval szállításából.
2: Mintegy 16%-kal csökkent az összregisztrált bűncselekmények száma 2025-ben Jászberényben. Pozitívan hatott a város közbiztonságára az elmúlt évben, hogy megalakult a polgárőrség, és jól működő csoportként végezték tevékenységüket, mondta Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor kiemelve a mezőőri szolgálat munkáját is.
3: A 2024 novemberében elindított, megvalósított kezdeményezés, ami 2025 évben végig tudott működni, ez a polgárőrség működése. Nagy segítségre volt Orosz Tibor kollégám és a Jászdozsai Egyesület elnökének hatató segítsége. 2025-ös év során végig tudjanak működni, kiegészített őrszemeink legyenek. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, és ezzel együtt köszönöm nyilván az egyéb rendészeti feladatot ellátó szervek. Gondolok itt a közterületfegyeletre, az önkormányzati üzemeltet, mezőőrségre. Annak érdekében, hogy közösen tudtuk a közbiztonságot, azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott mederbe tartani. A bűnügyi adatokat tekintve az összregisztrált bűncselekmények számába egy 16%-os csökkenés figyelhető meg, a kiemelt bűncselekmény számába még nagyobb a csökkenés. Összességében az mondható el, hogy a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény számába teljes stagnálás látható, hogy 48-45 bűncselekménnyel, ami egyedül növekvényként figyelhető meg, és talán beszélni kell róla, ez az összes közterületen elkövetett bűncselekmény számban egy 21 darabos növekmény, ami azért darabszámát tekintve nem olyan magas, azonban százalékos tekintetben már figyelemfelhívó lehet. Itt azonban azt kiemelném, hogy mind a 21 növekmény rendőri észleléshez, intézkedéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag 7 kábítószer birtoklás kapcsán végrehajtott elfogást, 9 új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán történő rendőri intézkedést, 4 ittas vezetést és 1 járművezetés az eltiltás hatája alatt elkövetett bűncselekményt tudhatunk a 11 növekmény mögött, ami alapvetően egy látens bűncselekmény, nincs sértetje, ezek mind a kollégáim munkáját dicsérik, ők fedezték fel.
2: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője elmondta, 2025-ben kiemelt jelentőséggel bírt a kapitányság munkájában a kábítószer bűnözés elleni fellépés.
3: 2025-ös évben nyilvánvalóan a egyik legnagyobb feladatunk volt a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos fellépés. Azt gondolom, ebben a Jászberényi Kapitányság maximálisan helytállt. Gyakorlatilag Jászberényre a beszámolóban kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységre adat nem található. Ugyanakkor 2025. május 12-én Jászberény belterületén hajtottunk végre ralizálást, amelynek során 202 g enetilnolpentendron új pszichoaktív anyagot találtunk a érintett ingatlan fürdőszobájába a csempe mögé berejtve. A érintett személy akkor nem került feltalálásra, elfogató parancsát bocsátottuk, és május 20-án tavaly évben elfogásra került tápiószerén. Azóta őrizetben és letartóztatásban várja az ítéletét. Egyébként ebben március hónapban értünk vádemelés javaslat az ügyészség felé. Kábítószerrel kapcsolatos eljárást célzott a Jászberény területén 21 esetben indítottunk, ebből 9 volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, 12 pedig új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos bűncselekmény miatt.
2: Mintegy 3%-kal emelkedett az összintézkedések száma Jászberényben, mondta megbízott rendőrkapitány.
3: Bizonyos átrendeződés látható a rendőri intézkedéseken belül, több volt a helyszíni bírság, kevesebb volt a feljelentés, tehát ilyen jellegűre gondolok, ami eredmény, hogy a 3000-re nőtt közterületi óránk száma. Ebben nagyon nagy segítség volt az önkormányzat által biztosított támogatás, amit 100%-ban közterületi szolgálatra fordítottunk, és ha van lehetőség az önkormányzatnak, kérem, hogy lehetőség szerint idén is támogassanak minket.
2: Glodics Ádám, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, a képviselőtestületi ülésen a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásakor külön szólt a közlekedési balesetek elmúlt évi statisztikájáról, amely jelentősen növekedett 2025-ben az azt megelőző évhez viszonyítva.
3: Baleseteket tekintve ki kell emelni, hogy itt egy negatív tendencia látszik, 40 személyisérülés és közlekedési baleset volt tavaly éve Jászberényben, tavaly előtt csak 27. Megosztásokat tekintve érdekességként elmondanám, hogy 24 belterületen, 16 külterületen történt, és 32 hétköznap, 8 pedig hétvégén. És ha idősávosítjuk őket, akkor 6-tól 12-ig déli időszakban 12 baleset történt, délután 12-től 18-ig időszakban pedig 12, a maradék az éjszakai órákban. Tehát ez a sáv tipikusan a munkába menet, munkába jövet. Itt van nekünk igazából dolgunk, a megnövekedett forgalom, a sok jármű az utakon, és a közlekedők által be nem tartott közlekedési szabály, gondolok itt az elsőbségadás, irányváltozatás, sebességben nem tartása, ezek a fő balesetek is, ezekre próbálunk meg folyamatosan reagálni. Járművek szám egyébként érdekességként 100 000-ről 140 ezerre nőtt az elmúlt 10 évben, és ezt Jászberényben is fokozottan érzékeljük, úgyhogy a közlekedés terén nagy feladat áll előtt.
2: A képviselő testületi ülésen Glodics Ádám megbízott rendőrkapitány tájékoztatást adott egy 3 évvel ezelőtti farongálással kapcsolatos ügyről is, amely a Szentkúti téren történt.
3: 3 évvel ezelőtt volt itt a Szentkúti téri Templom Parkban farongálás. Azzal kapcsolatban mi váremelési javaslatot értünk április 7-én az ügyészségnek, tehát nyomozást befejeztük eredményesen, így az ügyészségnél van a várbírban az eljárás.
2: Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen köszönetet mondott a rendőrkapitányság munkatársainak egész éves munkájukért.
4: Köszönöm szépen a kapitányság egész éves munkáját, és köszönöm szépen azt a szoros kapcsolattartást, amit kapitány úr az önkormányzattal, vagy akár személy szerint velem is ápol. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy együtt dolgozva tudjunk tenni a város közbiztonságáért ki a maga frontján, úgyhogy ezt ezúton is köszönöm szépen.
2: Dr. Rádi Norbert, a Jásznokun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, megyei összehasonlításban is tájékoztatást adott Jászberény közbiztonsági helyzetéről.
5: Bűnileg most tényleg ideális a helyzet, bár az avál szokott érni minket, hogy mindig ilyenekről számol be a rendőrség, de most 2025-ben tényleg így van. 24-ben ez pont fordítva volt, de 25 tekintetében, aminek csökkennie kellett, az csökkent. A regisztrált bűncselekményszám vármegyei összességében 5,7%-kal csökkent, a nyomozás eredményesség pedig 5,3%-kal nőtt. Na itt hallható volt kapitány úrtól, hogy sokkal jobb a helyzet. Jászberény viszonylatban, mert a bűncselekmény szám csökkenése a 15%-ot meghaladta, a vármegyei 5,7%-kal szemben, a nyomozás eredményesség meg a 10%-ot haladta meg, a vármegyei 5,3%-kal szemben, úgyhogy ezt gratulálni tudok. Szó volt a Delta cselekvési programunkról, amit ugye 2025. március 1-én kezdett meg a magyar rendőrség. Ebben élen járt a vármegyében a Jászberény rendőrkapitányság. Egyébként a vármegyében összesen 369 büntetőeljárást indítottunk kábítószerbűnözés miatt. 107 főt vettünk őrizetbe, 90 alkalommal tartottunk realizálást, tettenérést kábítószerkereskedőknél, és összesen 353,2 kg kábítószert, vagy a elhangzott N-etil-norpentendron hatóanyagú vegyületet foglaltunk le, ami országos összehasonlításban, hogy el tudjuk helyezni, most menjünk országos szintre, éves zárás tekintetében a mi megyénkben foglalták le, vagy foglaltuk le az összes kábítószer 20%-át. Nyilván ez jó is, meg rossz is egyben, ez mutatja a fertőzöttséget, de úgy gondolom mutatják a kollégáimnak a aktivitását, meg arra, hogy mennyire szükség volt a közbiztonság javítása érdekében ez a fajta cselekvési program.
2: Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőrkapitány arról is szólt, hogy jelentősen növekedett a közterületi rendőri jelenlét nem csak Jászberényben, de Jászkunság szerte is az elmúlt esztendőben.
5: Jelentősen nőtt a közterületi rendőri létszám. A mi növekményünkön túl a készleti rendőrség az elmúlt évben 3,5-szer több alkalommal volt a vármegyében, itt a Jászságban is, és 2,5-szer több fővel teljesített szolgálatot a közterületeinken. Ez is a közbiztonság javítását eredményezte, és én is megkívánom említeni és kiemelni és megköszönni a polgárőrségnek a tevékenységét. Vármegy szinten 8%-kal több közös szolgálatot teljesítettünk, illetve megköszönni a köztett felügyeletek munkáját. Vármegye szinten is, itt Jászberényben is kiemelném, és ez a együtt töltött szolgálati idő pedig 30%-kal nőtt a 2024 évhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a számok szintjén biztos, hogy csupa jó dolgot tudok önöknek jelenteni, önökkel közölni, és bízom benne, hogy önök megérzik ezt a fajta változást a maga valójában. Az önkormányzat támogatását én is köszönöm, ez is növelte a közteti jelenlétet.
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben. When you...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Rekord csapadék hiánya a Jászságban áprilisban. Egyértelmű nyertese a Tiszató az átrendeződő üdülőpiacnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérő állomásainak adatai alapján 2026 áprilisában területi átlagban 1,5 milliméter csapadék hullott. Ilyen kevés negyedik havi mennyiségre még nem volt példa az 1963 óta tartó mérések sorában. Ez az érték 34 mm-rel marad el a sok évi átlagtól. Az idei április ezzel az eddigi negatív rekordert 2007 áprilisát is alulmúlta, amikor területi átlagban 1,6 mm hullott a Közép-Tisza vidékére. 1963 óta a legcsapadékosabb április térségünkben 2005-ben volt, akkor 90 mm csapadék hullott. Az idei tavasz középső hónapjának első 13 napja teljesen csapadékmentesen telt, ahogy az utolsó hete is. A legtöbb csapadékot 4,1 mm-t Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig 0,1 mm-t Kiskörén és Jászkíséren észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első harmadában, területi átlagban összesen 95,7 mm csapadék hullott, amely a sok éves első négy havi átlagtól 30,4 tizeddel marad el. A januári csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a hiány csökkent, februárban, márciusban és áprilisban viszont nőtt. Így a november 1-e és az április 30-a közötti időszakban a csapadék hiány területi átlagban 57 mm. A vármegye székhelyen 11,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami egy kicsivel 0,2 fokkal magasabb a sok éves negyedik havi átlagértéknél. A legmelegebb napunk 25-én volt 22,8 fokos csúccsal, míg a leghidegebbet, mínusz 0,8 fokot április 10-én tapasztalhattuk. Megállíthatatlan a Tiszató lendülete az átrendeződő nyaraló piacon, közölte legfrissebb kimutatásában az ingatlan.com. A szakportál szerint a Tiszató nyaraló piaca az elmúlt években igencsak felkapottá vált a hosszú távú, az elmúlt 5 éves trendeket nézve, bár 2021 és 2026 között a Tiszató környékén is visszaesett az érdeklődés a nyaralók iránt, de közel sem akkora mértékben, mint országosan, hiszen míg például a Balatonnál 59%-kal zuhant a kereslete a koronavírus járvány körüli csúcsidőszakhoz képest, addig a Tiszatónál 31%-os csökkenés volt. Ezen belül is kiemelkedik Tiszafüred, a legnépesebb térségbeli településen ebben az időszakban 35%-kal nőtt a kereslet, csak 2025-ről 2026-ra 23%-kal. A Tiszató környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409 ezer forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval olcsóbb a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest. Balogh László, a szaklap vezető gazdasági szakértője szerint a Tiszató kedvezőbb helyzete elsősorban a jó árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. A Szolnoki Rendőrkapitányság és a Szolnok Városi Közbiztonságáért Közalapítvány bűnmegelőzési nyílt napokat szervezett diákoknak. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Tisztán Előrébb Jutsz közösségi aktivitásokkal az egyéni jólértért Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében nyertes pályázata keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésében valósult meg. A cél az volt, hogy a rendezvény hozzájáruljon a tanulók körében a tudatmódosító szerek kipróbálásának és használatának csökkentéséhez, valamint szabadidős alternatívákat mutasson be számukra. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a Hollandóceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a Hollandóceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap tári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: senki sem bán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnek irányéva. Néhány nap alatt közel 30 cm-t apacs óráról órára egyre alacsonyabb a Tisza vízállása Szolnoknál. Ez derül ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adataiból. Május 5-én mínusz 242 cm-t mutatott a szolnoki vízmérce. Kisköre alson mínusz 286 cm volt. Ez a tavasz időszakhoz képest rendkívül alacsonynak számít. A Zagyván is hasonló a helyzet, még május 1-én 120 cm körüli volt a vízállás, kedden már 91 cm-re csökkent a vízszint. A tartósan száraz, csapadékmentes idő miatt nyári állapotokat idéző helyzet alakult ki folyóinkon. Az előrejelzések alapján érdemi mennyiségű, lefolyást képző csapadék a következő 6 napban nem várható sem a Tisza, sem pedig a Zagyva vízgyűjtő területén. Ezek alapján a következő pár napban a vízhozamok és vízállások mérsékelt ütemű csökkenése várható mindkét folyó esetében, tájékoztatta rádiónkat Laci Zoltán, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferense. Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Jászságban, mint az azt megelőző esztendőben. Derült ki a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a Jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személyi ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A Jászberényi Tűzoltó Parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
4: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak az alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést, végzünk ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokban is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az évvégén a karácsonyfát is állítottunk vazi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
3: Egy 23 éves karcagi férfit azzal gyanúsítanak a bűnügyesek, hogy közel egy hónap alatt több betörést is elkövetett. Elsőként egy helyi ingatlan ablaküvegét betörte, majd ellopott egy 25 literes alumínium teljes kannát, egy Molnár kocsit és 3 csaptelepet, majd eladta az értékeket. Ezt követően zsinórban tört fel magánházakat, illetve gépkocsikat, és szerszámgépektől a televízióig, fűnyírótól az akkumulátorig vitt mindent. A szériának májusban szakadt vége, ekkor fogták el a rendőrök a férfit, akit 6 rendbeli lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatását. Kihallgatásakor nem árult el a nyomozóknak, hogy kinek adta el a lopott holmikat. Két bünténynél társa is akadt, ő gyanúsítotti kihallgatása mellett szabad lábon védekezhet. Nagy részt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több komoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Mellette szól. Trio FM.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül hárman vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további öt embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Slágerek, amik sosem mennek ki a divatból. Ez a Trio Turmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Megállíthatatlan a Tisza-tó lendülete az átrendeződő nyaraló piacon, közölte legfrissebb kimutatásában az ingatlan.com. A szakportál szerint a Tisza-tó nyaraló piaca az elmúlt években igencsak felkapottá vált a hosszú távú, az elmúlt 5 éves trendeket nézve, bár 2021 és 2026 között a Tisza-tó környékén is visszaesett az érdeklődés a nyaralók iránt, de közel sem akkora mértékben, mint országosan, hiszen míg például a Balatonnál 59%-kal zuhant a kereslete a koronavírus járvány körüli csúcsidőszakhoz képest, addig a Tisza-tónál 31%-os csökkenés volt. Ezen belül is kiemelkedik Tiszafüred, a legnépesebb térségbeli településen ebben az időszakban 35%-kal nőtt a kereslet, csak 2025-ről 2026-ra 23%-kal. A Tisza-tó környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409 ezer forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval olcsóbb a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest. Balogh László, a szaklap vezető gazdasági szakértője szerint a Tisza-tó kedvezőbb helyzete elsősorban a jó árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026 áprilisában területi átlagban 1,5 milliméter csapadék hullott. Ilyen kevés, negyedik havi mennyiségre még nem volt példa az 1963 óta tartó mérések sorában. Ez az érték 34 mm-rel marad el a sok évi átlagtól. Az idei április ezzel az eddigi negatív rekordert 2007 áprilisát is alulmúlta, amikor területi átlagban 1,6 mm hullott a Közép-Tisza vidékére. 1963 óta a legcsapadékosabb április térségünkben 2005-ben volt, akkor 90 mm csapadék hullott. Az idei tavasz középső hónapjának első 13 napja teljesen csapadékmentesen telt, ahogy az utolsó hete is. A legtöbb csapadékot 4,1 mm-t Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig 0,1 mm-t Kiskörén és Jászkíséren észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első harmadában területi átlagban összesen 95,7 mm csapadék hullott, amely a sokéves első 4 havi átlagtól 30,4-del marad el. A januári csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a hiány csökkent, februárban, márciusban és áprilisban viszont nőtt. Így a november 1-e és az április 30-a közötti időszakban a csapadékhiány területi átlagban 57 mm. A Vármegye székhelyen 11,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami egy kicsivel 0,2 fokkal magasabb a sok éves negyedik havi átlagértéknél. A legmelegebb napunk 25-én volt 22,8 fokos csúccsal, míg a leghidegebbet, mínusz 0,8 fokot április 10-én tapasztalhattuk. A Szolnoki Rendőrkapitányság és a Szolnok Városi Közbiztonságáért Közalapítvány bűnmegelőzési nyílt napokat szervezett diákoknak. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Tisztán Előrébb Jutsz közösségi aktivitásokkal az egyéni jólértért Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében nyertes pályázata keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésében valósult meg. A cél az volt, hogy a rendezvény hozzájáruljon a tanulók körében a tudatmódosító szerek kipróbálásának és használatának csökkentéséhez, valamint szabadidős alternatívákat mutasson be számukra. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba az amerikai elnök. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet, a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: turista.
1: 97.7 Trio FM melletted szól.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Növekedett a káresemények száma a Jászberényi tűzoltóság működési területén. Jelentős mennyiségű eső nem várható, folytatódik az apadás a Tiszán és az Agyván is. Jászkonsági sorozat betörőt fogott el a rendőrség. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnevetnik Király Éva. Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Jászságban, mint az azt megelőző esztendőben, derült ki a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a Jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személyi ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A Jászberényi Tűzoltó Parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
3: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak az alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést, végzünk ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokban is igyekeztünk részt venni. Adventi ablaknyitásban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az évvégén a karácsonyfát is állítottunk vazi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak, a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül, a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
2: Egy 23 éves karcagi férfit azzal gyanúsítanak a bűnügyesek, hogy közel egy hónap alatt több betörést is elkövetett. Elsőként egy helyi ingatlan ablaküvegét betörte, majd ellopott egy 25 literes alumínium teljes kannát, egy Molnár kocsit és három csaptelepet, majd eladta az értékeket. Ezt követően zsinórban tört fel magánházakat, illetve gépkocsikat, és szerszámgépektől a televízióig, fűnyírótól az akkumulátorig vitt mindent. A szériának májusban szakadt vége, ekkor fogták el a rendőrök a férfit, akit hatrendbeli lopás miatt kihallgattak, őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatását. Kihallgatásakor nem árult el a nyomozóknak, hogy kinek adta el a lopott holmikat. Két bünténynél társa is akadt, ő gyanúsítotti kihallgatása mellett szabadlábon védekezhet. Néhány nap alatt közel 30 cm-t apadt, s óráról órára egyre alacsonyabb a Tisza vízállása Szolnoknál. Ez derül ki a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adataiból. Május 5-én mínusz 242 cm-t mutatott a szolnoki vízmérce. Kisköre alson mínusz 286 cm volt. Ez a tavasz időszakhoz képest rendkívül alacsonynak számít. A Zagyván is hasonló a helyzet, még május 1-én 120 cm körüli volt a vízállás, kedden már 91 centire csökkent a vízszint. A tartósan száraz, csapadékmentes idő miatt nyári állapotokat idéző helyzet alakult ki folyóinkon. Az előrejelzések alapján érdemi mennyiségű, lefolyást képző csapadék a következő 6 napban nem várható sem a Tisza, sem pedig a Zagyva vízgyűjtő területén. Ezek alapján a következő pár napban a vízhozamok és vízállások mérsékelt ütemű csökkenése várható mindkét folyó esetében, tájékoztatta rádiónkat Laci Zoltán, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság sajtóreferense. Nagy részt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több komoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és 0-ás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Dalok, amik életre keltik az emlékeket. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Rekord csapadék hiánya a Jászságban áprilisban. Egyértelmű nyertese a Tisza-tó az átrendeződő üdülőpiacnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján 2026 áprilisában területi átlagban 1,5 milliméter csapadék hullott. Ilyen kevés negyedik havi mennyiségre még nem volt példa az 1963 óta tartó mérések sorában. Ez az érték 34 mm-rel marad el a sok évi átlagtól. Az idei április ezzel az eddigi negatív rekordert 2007 áprilisát is alulmúlta, amikor területi átlagban 1,6 mm hullott a Közép-Tisza vidékére. 1963 óta a legcsapadékosabb április térségünkben 2005-ben volt, akkor 90 mm csapadék hullott. Az idei tavasz középső hónapjának első 13 napja teljesen csapadékmentesen telt, ahogy az utolsó hete is. A legtöbb csapadékot 4,1 mm-t Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig 0,1 mm-t Kiskörén és Jászkíséren észlelték. A 11 kiemelt csapadékmérő állomás adatai alapján az igazgatóság területére az idei év első harmadában, területi átlagban összesen 95,7 mm csapadék hullott, amely a sok éves első négy havi átlagtól 30,4 tizeddel marad el. A januári csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a hiány csökkent, februárban, márciusban és áprilisban viszont nőtt. Így a november 1-e és az április 30-a közötti időszakban a csapadék hiány területi átlag 57 mm. A Vármegye székhelyen 11,6 Celsius fokos havi középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami egy kicsivel 0,2 fokkal magasabb a sok éves negyedik havi átlagértéknél. A legmelegebb napunk 25-én volt 22,8 fokos csúccsal, míg a leghidegebbet, mínusz 0,8 fokot április 10-én tapasztalhattuk. Megállíthatatlan a Tisza-tó lendülete az átrendeződő nyaraló piacon, közölte legfrissebb kimutatásában az ingatlan.com. A szakportál szerint a Tisza-tó nyaraló piaca az elmúlt években igencsak felkapottá vált a hosszú távú, az elmúlt 5 éves trendeket nézve, bár 2021 és 2026 között a Tisza-tó környékén is visszaesett az érdeklődés a nyaralók iránt, de közel sem akkora mértékben, mint országosan, hiszen míg például a Balatonnál 59%-kal zuhant a kereslete a koronavírus járvány körüli csúcsidőszakhoz képest, addig a Tiszatónál 31%-os csökkenés volt. Ezen belül is kiemelkedik Tiszafüred, a legnépesebb térségbeli településen ebben az időszakban 35%-kal nőtt a kereslet, csak 2025-ről 2026-ra 23%-kal. A Tiszató környékén a vizsgált települések átlagos négyzetméterára 409.000 forint volt, vagyis a térség továbbra is jóval olcsóbb a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest. Balog László, a szaklap vezető gazdasági szakértője szerint a Tiszató kedvezőbb helyzete elsősorban a jó árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. A Szolnoki Rendőrkapitányság és a Szolnok Városi Közbiztonságáért Közalapítvány bűnmegelőzési nyílt napokat szervezett diákoknak. A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Tisztán Előrébb Jutsz közösségi aktivitásokkal az egyéni jólértért Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében nyertes pályázata keretében a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésében valósult meg. A cél az volt, hogy a rendezvény hozzájáruljon a tanulók körében a tudatmódosító szerek kipróbálásának és használatának csökkentéséhez, valamint szabadidős alternatívákat mutasson be számukra. Nagyrészt fátyol felhős napos idő várható, majd estétől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként záporeső előfordulhat, néhány zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfele megélénkül, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba az amerikai elnök. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Per Donald Trump a Hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és 0-ás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: minden nappal. Rio FM. Melletted szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: reggel egy új rész következik. Átvágok a városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Dalok a múltból és a jelenből. Ez a Trio Turmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: És most!
4: Már is